love solution. Korikushi, korikushi. Torikruko, torikruko. Korikushi, korikushi. Torikpohore.